magát, az majd fölülről szagolja a kicsi ibolyát. S egyszer üreg leszek, meghalunk, majd másra bámulnak a csillagok, de addig maradok.

0: Nagymanó, nekünk szól a rádió.
1: Kismanó, Nagymanó, nekünk szól a rádió.
2: Az égig érő fa. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Fölnyergeltem egy fakót, fölültem a hátára, és kiszaladtam az erdőbe. Jól ittam, jól ettem, a fakót a fejem alá tettem. Egyszer felébredtem, ellopták a fakót. Akkor megijedtem. Fölszaladtam egy hegyre, hegyről meg a fára. Úgy megráztam a fát, hogy az eper, szilva, mogyoró majd beszaggatta a fejem. Egyszer rám kiáltott egy öregasszony. Haj, haj, te gyerek! Ne gázold el a répát, retket, mert nem te ültetted el a káposztát. Volt a világon egy király. Annak volt egy Jancsi nevű kanásza. Észrevette egy reggelen, ő is és a király is, hogy a kastély előtt egy égig érő almafa nőtt. De az olyan fa volt, reggel virágzott, délben már almája volt, éjfélre megérett, de el is lopták róla. Kihirdette a király az országban, hogy ha valaki neki arról a fáról hoz egy almát, annak adja a lányát és a fele királyságát, halála után az egészet. Mert ő már több mint 7 éve beteg, és azt jósolta neki egy öreg asszony, hogyha ez az almafa kinő az ablaka alatt, és ő ennek a gyümölcséből eszik, akkor rögtön meggyógyul. Kihirdette tehát az országban, az országa minden tájában, hogy legyen bárki, szegény vagy gazdag, ha báró, ha gróf, ha ezt megszerzi, azé lesz a királylány. Volt is jelentkező sok, de a fára fölmászni egyik sem tudott. Azt mondja a királynak az ő kis kanásza, János. Felséges királyom, ha meg nem sérteném a szavaimmal, ha megengedné, én fölmegyek, és hozok almát a fáról. Mit akarsz, te taknyos? Nevetett a király. Te akarsz, ahova egy gróf, egy herceg nem tud felmenni? Te akarsz fölmenni? Eredj csak a dolgod után. De a kanász nem hagyott nyugtot a királynak. Mindaddig járt a nyakára, míg meg nem engedte. Azt mondja neki a király. No, fiú, most mondd, mit akarsz. Mivel akarsz a fára fölmenni? Amit kérsz, mindent megadok. Azt mondja János. Csináltasson a király először is 3 vaskapcsot, olyat, hogy a fát körülérje, és azon, mint egy létrán, föl lehessen menni. És adjon 3 pár vasbocskort, és 1 hétre való eleséget, ami 1 embernek elég. Így János azon a napon, amikor ez készen lett, elindult fölmászni a fára. Azon a napon ő olyan magasra mászott, hogy már nem is látták. Mászott már 1 nap, 2 nap, 3 nap, amikor észrevette, hogy az egyik bocskor lyukas. Vágta a lábát a vas. Kapta magát, levette, leeresztette a földre. Hadd menjen vissza a gazdámhoz. Mikor lepuffant a bocskor, azt mondta a király. No, a gyerek még él, de már kicserélte a bocskorát, mert ez kijukadt. Mikor a fiú a fának a 7. ágára ért, talált ott egy lépcsőt, amelyiken bátran mehetett. Azt mondta magában. Köszönöm a királynak, hogy megsegített. Leeresztem neki mind a 2 pár bocskort, hadd lássa, hogy még életben vagyok. És a kis baltámat is, mert most már nincs rá tovább szükségem. Mikor leeresztette a fáról a baltát, akkor már olyan magasan volt, hogy mire a balta leért a földre, kirohadt a nyele. És a bocskor is úgy megöregedett, mire az udvarba ért, hogy alig ismerték meg. De az őr, akit a király kirendelt a fa alá, hogy minden pillanatban várja a gyerek jelzését, ha bármit ejt is le, és neki azt rögtön jelentse, megismerte. Így mind a 3 pár bocskor kijukadt a 7. napra, amikorra ő a fa koronáját elérte. A fiú most nem gondolt a királlyal többet. Egy nagy kastélyban találta magát. Végigment az első, második, harmadik, 11. szobán is. Egy gyönyörű szép lányt lelt ott. Olyan szépet még ő életében sohasem látott. A királylánya is szép volt, de még csak halvány ibolya se lehetett amellett. Oda köszön hozzá. Adjon Isten jó napot, fenséges kisasszony! Nem tudom, minek szólítsam, király kisasszonynak, vagy minek, hát én csak így tisztelem. Azt mondja a király kisasszony. Király kisasszony vagyok, csak árva. A szüleim meghaltak, árván maradtam, Etelka a nevem. Mondjad, fiú, hogy kerülsz te ide, ahova még a hazád béli madár sem jár? Azt mondja János. Én, fenséges király kisasszony, szolgálatot keresek. Jókor jöttél, mert én úgyis magam vagyok. Egy jó cselédet fölfogadnék bármely pillanatban. Nálam itt maradhatsz, ameddig akarsz. Amit kérsz, azt fizetek. Csak a 12. szobába bemenned nem szabad. A fiú megígérte, hogy ő rendbe tesz mindent, és szorgalommal mindent megcsinál. Meg is alkuttak, ott is maradt. Kapott jó ebédet, együtt ebédelt a király kisasszonnyal. Addig-addig haladtak, hogy el is jegyezték egymást a király kisasszonnyal. Egyik nap azt mondja a király kisasszony. Én most elmegyek a templomba. Itt van 11 szobának a kulcsa. Mindegyiket takarítsd ki tisztességgel, és főzd meg az ebédet. Ott van elkészítve minden, csak tüzet kell rakni. De a 12. szobának kulcsát ne keresd. A gyerek elvégzett mindent, gondja sem volt arra, hogy mi lehet a 12. szobában. De most nem hagyott neki békét a kíváncsiság. Mégis megnézi, mi lehet abban a szobában. Mikor a kisasszony elment a templomba, megkereste a 12. szoba kulcsát avval a szándékkal, hogy kitakarítja azt a szobát is. Az már úgyis régen volt kitisztítva. Meglátott a sarokban egy rossz söprűt. Gondolta, hogy eldobja ezt a rossz söprűt, minek ez itt? Tesző helyette másikat. Amint a söprűt félredobta a helyéről, a szoba ajtaja kinyílott. Belépett a szobába. De az ajtó rögtön becsukódott utána. Amint szétnéz a szobában, látja, hogy ott egy óriási hétfejű sárkány van kiszögezve a falra. A két lábán 50-50 mázsás vasgolyó lóg. A két szárnya két óriási szöggel kiszögezve, és két óriási malomkő közé van a szakálla szorítva. Megszólal a sárkány. Jó, hogy jöttél, fiam. Arra kérlek, hozzál nekem egy vödör vizet, adok egy országot. De úgy menj ki az ajtón, hogy rögtön visszajössz, mert másként olyant lehelek rád, hogy mindjárt megfulsz. Különben nem is kell kimenned. Ott van a sarokban 3 vödör, tele friss vízzel. Nagyon szomjazom rá, de nem volt senki, aki ide adja. Öntsd a szélső számba a felét, a másik szélső számba a másik felét, mert 7 fejem van. János bele is öntötte. Köszönöm, fiam, azt mondja a sárkány. Most kapsz egy országot. Arra kérlek, még add ide a másik vödörvizet is. Adok még egy országot. Öntsd az egyik felét az egyik szélső számba, a másik felét a másik számba. Amikor ez megtörtént, a sárkánynak a szakálla a malomkő alól kiszabadult, és a két lábáról a két vasgolyó leesett, mert már 2 vödörvizet megivott. Most még, azt mondja, add ide a 3. vödörvizet is. Azt a középső fejembe, a 2 szélső köztibe öntsd. Felét ide, felét oda, ahogyan a másikat megcsináltad. Ezt is megtette János. Köszönöm, fiú! Mondja a sárkány, hogy ez idáig megszabadítottál, meg is kapod a 3 országot, De hát most még egyre kérlek mindkettőnk szabadságáért, hogy ebből a szobából ki tudjunk kerülni. Mert próbáld meg, az ajtó zárva van, egyikünk sem tud kimenni. Nem hiszi János, megpróbálja az ajtót, hát ha mégis nyitva van. De bizony az csak úgy volt, ahogyan a sárkány mondta. Zárva volt, nem tudott kimenni. Arra kérlek még, mondja neki a sárkány, itt van az a kis szekrény, a középső fiókjában van egy kis alma. Tedd azt a legközépső számba. Megtalálta János az almát, bedobta a sárkány szájába. Az ajtó rögtön kinyílt. A sárkány megrázkódott és elrepült. Az útról visszakiáltotta. Majd még találkozunk! A fiú kiment tovább intézni a dolgait. Volt három táltos lova. Az egyik jobban nyerített már, mint a másik, mert észrevették, hogy a gazdájukat becsapták. Ez idő alatt hazajött a király kisasszony, a szép Etelka. Amint csak belép a szobába, mindjárt azt kérdezi. János, mit csináltál? Lám, megmondtam, a 12. szobába be ne menj. Most már nem sokáig leszünk együtt. Hiába vagyunk jegyesek, mert amikor kijövünk az esküvőről, a sárkány engem elvisz. János sírva fakadt. Ha ő azt tudta volna, sose csinálta volna. Jaj, édesem, most már késő. A sárkány ígért neked három országot, de annak semmi hasznát nem veszed, mert azt az én visszaszerzésemért három úton elveszik. Bementek a szobába, egymás nyakába borultak, és sírtak mind a ketten. Hogy miért is tudott ő olyan balga lenni, hogy miért is nem hallgatott leendő feleségére. Megvoltak otthon egy hétig. Eljött a vasárnap, az esküvő napja. Összehívták a közeli rokonságot. Aki közeli hozzátartozójuk volt, elkísérte őket a templomba. Mikor a misének vége volt, az esküvő megtörtént, nagy vihar keletkezett. Amint a templomajtón kiléptek, abban a pillanatban a sárkány Jánostól elragadta a feleségét. Azt kiáltotta neki vissza. Három országot adtam, fiam! Háromszor eljöhetsz a feleségedet meglátogatni. De hazahozni nem fogod többet, hiába is akarod. János sírva fakadt. A násznéppel hazament, de a mennyasszony nincs. Búslakodott, szomorkodott, hogy mit csináljon, mit cselekedjék. Merre menjen ő most feleségét megkeresni, mert haza akarta őt hozni, még ha az életébe kerül is. Nagy búsan bemegy az istállóba. Ott panaszkodik a lovainak. Édes lovacskáim, elvitték a gazdaasszonyotokat. Ne gondolj vele, édes gazdám, mert visszahozzuk. Csak nyergelj föl. Tegyél enni-innivalót nekem is, meg neked is a nyerekkápára. Azzal másnap fölnyergelt. Fölült a lova hátára, és elrepült, mert a lova táltos volt. Mennek, repülnek hegyen-völgyön át, országról országra, erdőkön, síkon, mezőn keresztül, de sehol nyomát nem látják, hol merre lehet. Nézd csak, édes gazdám, a földre, mondja a ló. Látok ott egy kis házikót, egy asszony ül az ajtaja előtt. Nézd meg, nem ő-e az? Teknő van a kezében, véres ruhával van tele. Megy ki a kúthoz mosni. Rögtön leszálltak. Hát, János felesége volt. Azonnal egymás nyakába borultak, megcsókolták egymást, és sírtak örömükben is, meg bánatukban is. Azt kérdi a fiú. Van-e egy kis idő, hogy egy kicsit kipihenhessem magam a lovammal együtt? Van, azt mondja, egy kicsi, mert a sárkány minden pillanatban itt lehet. Azt mondja a fiú. Ne töltsük az időt, csomagolj, ülj fel a lovamra, és menjünk. Fölülök én a lovadra, mondja az, de úgy is tudom, hogy fele úton utolér, mert annak a lova még a tiédnél is jobb. Ne törődj vele, csak ülj fel és menjünk. fölült a lovára, és útnak indultak hazafelé. Ahogy a sárkánynak a lova észrevette, hogy viszik a gazdasszonyát, rögtön elkezdett rúgni, kapálni és nyeríteni. Az a nyomban hazajött a sárkány. Ráförmett a lovára szigorúan. Kutya egye májadat, hol loválja ki a szemedet? Szép széna előtted, szép zab előtted, szép patak előtted, mi bajod még? Viszik a feleségedet? Azt kérdi a sárkány. Ehetek-e, ihatok-e, egy zsák diót megtörhetek-e, megehetek-e? Még azt is megteheted, mert úgy is utolérjük. A sárkány nyugodtan evett, ivott, egy zsák diót megtört, és egy mázsa dohányt elpipált. Utána felpattant a lovára, utánuk eredt. Egy pár órai repülés után utolérte őket. Kivette az asszonyt János öléből. Azt mondta a fiúnak. János fiam, egy ország oda van? János búslakodik, mit csináljon most? Azt mondja a lova. Édes gazdám, most elrepülök haza, és felülsz a húgomra. Az fiatalabb, erősebb, mint én, jobban kitart. Talán azon sikerül. Úgy is tett János, szépen elment haza. De nem volt neki nyugta. Alig várta a hajnalt, ismét útra kelt. A ló az utat jól ismerte, mert a nénye jól megmagyarázta. Mert három testvér volt ez a három ló. Elindultak olyan sebességgel, hogy még aznap délben oda is értek a sárkányhoz. Meglátta János a feleségét, hogy sírva mos a kútnál. Gyere, édes feleségem, mondta neki, visszajöttem érted, ülj a lovamra, már is indulunk. Elmehetünk, mondja az asszony, de úgy is tudom, hogy hiába, mert megint csak utolér a sárkány. Édes gazdasszonyom, feleli a ló. Ha csak lehet, amíg az inam bírja, addig nem. Fölugrottak a ló hátára, és azonnal megfordultak hazafelé. Nyomban rúgkapál a sárkány lovas nyerít. Jön a sárkány nagy széllel lobbal. Ráförmed nagy haragosan. Kutya egye meg a májad, hol loválja ki a szemed. Szép széna előtted, szép zab előtted, szép patak előtted. Mi bajod még? Viszik a feleséged. Ehetek-e, ihatok-e, egy zsákdiót megtörhetek-e, megehetem-e, és még rá egyet alhatok-e? Mindent tehetsz egy keveset, mert azért utolérjük. Evett ivott gyorsan a sárkány, aztán felpattant a lovára, és utánuk eredt. Hamarosan utolérte a fiút, s elvette Etelkát. No, János, azt mondja, most már két ország oda van. Már közel voltak a határhoz, de hát hasztalan. Nem értek át. Megint elröpült János haza a harmadik, a legfiatalabb lóért. Másnap reggel korán, alig pitymallott a hajnal, elindultak az útra. Azt mondja a lova. Élet vagy halál, gazdám, de most olyan utat próbálunk, amit még nem csináltunk. Elindultak. Repülnek, csak repülnek, hol a földön, hol a levegőben. Megtalálták megint a házat. Az asszony újra csak véres ruhát mosott a kútnál. Na, kedves feleségem, eljöttem harmadszor is érted, ülj fel a lovamra. Felülök, de úgy is tudom, hiába. Fel is ültek, el is indultak hazafelé. Nyomban tombol a sárkánynak a lova. Jön a sárkány nagy haraggal haza. Miért nem hagysz nyugton a vendégeim között? Nem hagysz békével soha. Kutya egy a májadat, hol loválja ki a szemedet? Szép széna előtted, szép zab előtted, szép patak előtted, mi bajod még? Viszik a feleségedet, azt mondja a sárkány. Ehetek-e, ihatok-e, egy zsákdiót megtörhetek-e, megehetem-e? Megeheted, mert még van időnk. Azzal a sárkány hozzáfogott evéshez, iváshoz. De mi az, hét szájnak egy zsákdiót megtörni, megenni, egy percet szunnyadni? Rögtön felpattant a lovára, és utánuk eredt. de ezek már közeledtek az utolsó ország széléhez, mert a sárkánynak 12 országa van. Az utolsó ország határának közelében fogta őket el. Na, János fiam, most már mind a három ország lejárt. Mondtam, háromszor eltűröm, hogy eljöjj a feleségedért. Ha még egyszer eljössz, az életedbe kerül. Elvette az asszonyt, és elrepült vele vissza. Azt mondja a fiúnak a lova. Édes gazdám, ha meghalunk is, de visszamegyünk még egyszer szerencsét próbálni. Nem bánom, édes lovam, mondja a fiú, ha mindjárt meghalok is. Élet vagy halál, de az asszonynak haza kell jönnie. Alig, hogy a sárkány hazaért, letette az asszonyt, és elment vissza a vendégeihez. A fiú azonban akkorra már ismét odaért.

vagy meghalunk, vagy hazaérünk. Alig, hogy elindultak, nyomban tombol megint a sárkány lova. Jön újra a sárkány nagymérgesen. Kutya, egyen májadat, hol loválja ki a szemedet? Szép széna előtted, szép zab előtted, szép patak folyik előtted, mi bajod még? Miért nem hagysz engem békében? Azt mondja a lova. Viszik a feleségedet. Mit? Azt mondja. Már megint elmert érte jönni? Ehetek-e, ihatok-e, egy zsákdiót megtörhetek-e, megehetem-e, és még egyet alhatok-e? Ne sokat beszélj, az utolsó ország felé közelednek már. Megharagudott erre a sárkány, nyomban a lovára pattant, és utánuk eredt. Az utolsó ország árokpartján fogta el őket. Már csak pár méter választotta el őket a szabad országtól. Akkor már nem lett volna a sárkánynak hatalma, hogy utánuk menjen. Megmondtam, azt mondja Gasz fickó, hogy háromszor megkegyelmezek, de negyedszer már nem. Azzal lerántotta az asszonyt János öléből. Feldobta a saját lovának a hátára, és rárivalt. Hogy mertél a lovára ülni, mikor megparancsoltam, hogy még egyszer elő se hozd őt? Azzal neki megy Jánosnak, és apróra szétszaggatja. Volt a lova hátán egy zsák. Ráparancsolt az asszonyra, hogy János minden darabját szedje össze, abba a zsákba tegye bele, kösse a lova hátára, hadd vigye haza. Hadd lássák meg otthon, így jár az, aki utánad mer jönni. Azzal Etelka Jánosnak minden porcikáját a zsákba rakta, feltette a lova hátára, és a lovat eligazította haza. Vidd a gazdádat haza, és mondd a többinek, hogy utánam többet soha senki se jöjjön. Evvel a sárkány fölkapta az asszonyt a lovára, és elrepült vele haza. Jánosnak a lova búsan ballagott haza. Búslakodott, szomorkodott, mert a gazdáját halva vitte a hátán. Hogy lehetne ebből még egyszer embert faragni? Amint ballag a gyalogúton, meglátott egy kis kígyót. Egy szép szál fű van a szájában. Azt kérdi tőle, mit viszel te kis kígyócska? Azt mondja a kígyó, élesztő füvet. Átment a kocsi a fiamnak a derekán, hát meg akarom vele gyógyítani. Add nekem egy kicsit, van nekem egy jó gazdám, föl akarnám éleszteni. Itt van, azt mondja, a zsákban, a hátamon. Nem bánom, mondja a kígyócska, de a kisfiam ott hentereg az úton. Jön egy kocsi, eltöri a derekát máshol is. Hadd gyógyítsam meg előbb azt. No, azt mondja a lovacska, gyere majd én segítek. Megfogom a fogammal a farkát, nem harapom meg, csak elteszem az útról, hogy több kocsi el ne gázolja. Úgy is tett. A kígyó pedig meghúzta egy párszor azt a füvet a sebb helyén. Azonnal meggyógyult a fiacskája, fürgén csúszott tovább. A ló keresett közben egy kis tisztást. Kettőt nagyot rúgott, a hátáról a zsák leesett. Kibontotta a zsák száját, és a húst belőle kiszórta. Elkezdte az orrával olyan emberformára igazítani. Ő azt igazgatta, a kis kígyócska meg a füvet húzogatta. Ahol a táltos megigazította, a kígyócska meg a füvet húzogatta, ott a test azonnal begyógyult. Amikor készen volt, látta, hogy a gazdája csak alszik, és hétszer te szebb, mint volt. Azzal gyengén a vállába harapott. Talpra állította, majd gyengéden megrúgta. Gazdám, kelj fel, ne aludjál! Rögtön felébredt a fiú. Ej, édes lovam, de jót aludtam! A világ végéig aludhattál volna, ha nincs ez a kis kígyócska, aki ezt az élesztő füvet nekem ajándékozta, hogy téged újra talpra állíthassalak. No most, édes lovam, egyszer már fölébredtem, de most gyerünk újra vissza. Vagy menjünk elébb haza? Azt mondja a lova. Menjünk elébb haza. 3 nap múlva induljunk útra, gazdám.

0: Legalább a sárkány elfeledi, ami vele történt, és nem gyanakodik. Úgy is tettek. Elmentek haza. Kipihenték magukat. Harmadnapon újra elindultak. Amint mennek, azt mondja a lova. Édes gazdám, most hallgassa szavamra. Most nem szabad nekünk egyenesen oda menni a sárkányhoz, hanem egy kis kerülőt kell tennünk a kastély körül. Mert neki még a halottai is megmondják, hogy idegen jár az országban. De úgy vigyázz, úgy menj oda, hogy a sárkány ne legyen odahaza. A feleségétől kérdezd meg, hogy a sárkány hol vette a lovát, mert másképp sose kerül haza az asszony. Megkerülték a kastélyt, egy domb mellett elbújtak, és ott meghúzódva hallgatóztak. Mikor a sárkány elment hazúról, János rögtön az asszonyhoz ment. Etelka megijedt, amikor meglátta, nem hitt a szemének, hogy csak ugyan ő. János megszólal, kedves feleségem, ne ijedj meg tőlem, mert én vagyok az, csak bújtassál el, hogy senki meg ne tudja. Hát a lovat hol van? Az jó helyen van. Etelka megölelte, megcsókolta, bevezette a szobába. János azt mondta neki, kedves feleségem, arra kérlek, kérdezd meg a sárkánytól, hogy hol vette a lovát. Ha megmondja és elmegy hazúról, akkor én már is itt leszek. És akkor elmegyek oda, én is szerzek egy lovat, különbet, mint az övé. Csak azt nem tudom, hogy hol van olyan ló. Avval ott kellett hagyni a feleségét, mert a sárkány jött haza. Visszamegy, mondja a lovának. Édes lovam, megkérdi majd, de meg kell várnunk. Lehet, hogy az éjjel meg lesz. Megjött a sárkány a vendégségből. Na, készen van-e már az ebéd? Kérdezi a feleségét. Készen lesz rögtön, mondja a felesége. Gyere, férjecském, gyere, ebédeljünk. Ez a szép szó feltűnt a férjének, hogy most nem sír, hanem nagyon hízelgően beszél. Leültek az első tál ételhez. Azt mondja az asszony. Mondd meg, édes férjem, ha nem bántanálak meg szavammal, ugyan hol vetted a lovadat? Erre a szóra úgy csapta pofon a sárkány az asszonyt, hogy az csak az ajtóban állt meg. Mi között hozzá? Ordibál. Mit akarsz te avval, hogy én hol vettem a lovamat? Különben majd megmondom, csak várj, majd rákerül a sor. Menj, hozd a másik ételemet is, hadd egyek. Fogta az asszony a tálat, behozta, letette az asztalra. Nem rossz szándékból kérdezem, szólalt meg az asszony, de mondd meg igazán, hogy hol vetted a lovat, mert ilyen jó lovat még sohasem láttam. Második kérdésére megint csak pofon vágta a sárkány, hogy kiesett az asszony a konyhába. Mit faggatsz? Mit kérdezgetsz engem mindig? Nem hagysz még nyugodtan enni se. Menj és hozd a harmadik tál ételemet is. Behozta Etelka a harmadik tál ételt, letette az asztalra. Megint megkérdezte. Mondd meg, édes férjem, nem rossz szándékból kérdem, ugyan hol vetted a lovat? A sárkány harmadszorra úgy csapta pofon, hogy kiesett az udvarra. Akkor aztán sírva fakadt az asszony. Azt mondja a sárkány, látom, hogy igaz szívből kérdezted, de nem akartam hinni. Majd megmondom, csak várj, előbb kerülök egyet. Avval a sárkány elment. Megkerülte a temetők kertjét, melyekben az ő halottai voltak, akiket ő gyilkolt meg. Mindegyiket sorban kérdezte, hogy nem láttak-e erre idegent. Nem jött senki azután az eset után, mióta a feleségedet negyedszer elvitték, mondották a halottak. Elment a sárkány haza, azt mondja a feleségének. Hát most gyere ide mellém, most hallgasd meg, megmondom. Most már annak úgysem tudod megmondani, hiszen a szemed láttára szétszaggattam. Te magad meg nem sokat nyersz vele. A ti kastélyotoknak a bal sarkán van egy gyalogút. Nem nagyon látszik, mert ember ritkán jár rajta. De azért észre lehet venni, mert a fű rövidebb rajta, mint másutt. Ez az út az Óperenciás tengerpartjára vezet. Azon a darabon, ahol az út kiér, ott vagy 20 öl szélességben csak térdig érő a víz. Annak a túlsó partján ott van ez a gyalogút, az tovább vezet a másik ország szélén. Ott lakik egy öreg asszony, egy vasorú banya. Annak van még 3 lova. Egy van köztük, a vasderes, az még 2-szerte erősebb és ügyesebb, mint az enyém. Csak azt az öreg asszonyt hűségesen kell kiszolgálni. Annál 3 nap az esztendő. Aki azt hűségesen kiszolgálja, alku nélkül, amit kér, azt kap. No most, mondja a sárkány, hallottad, hogy így van. Ezzel elégedj meg. Most elmegyek. Isten veled. Aval a sárkány elment. Jánosnak a lova rögtön megszólalt. A sárkány most ment ki a kapun. Rögtön, de azonnal menj be, édes gazdám, és kérdezd meg, mit mondott. János tüstént bement, átölelte a feleségét. Mondd, kedves feleségem, ugyan mit mondott? Ide hallgass, édes férjem. A mi kastélyunk bal sarkán van egy gyalogút, amely az Óperenciás tengerpartjára vezet. Azt arról ismered meg, hogy ott a fű egészen rövid, de másutt nagy. És a tengeren keresztül is csak térdig ér a víz. Azon átjuthatsz a túlsó partra. A második országban ott lakik egy öreg asszony, azt kell hűségesen kiszolgálnod. Annak van még 3 lova. Azok között a legfiatalabb egy vasderes. Az 2-szer erősebb és gyorsabb, mint a sárkányé. Hogy azt hogy szerzed meg, ahhoz az Isten segítsen. Abban én segíteni nem tudok. De most Isten áldjon, mert a sárkány azonnal itthon lesz. Már hallom, hogy tombol a lova. Én megvárlak, akármilyen nehezemre esik is. Csak vigyázz magadra, hogy bajod ne essék. János megcsókolta a feleségét, és otthagyta. Kiment a lovához, felült a hátára. Az úton elmesélte neki, hogy mit hallott. Elmentek haza. János megetette minden lovát, beállította az istálóba. Másnap fogta a tarisznyát avval az 1 szál élesztő fűvel, ami az ő lovánál maradt, amit a kis kígyó vele megfelezett. Megindult azon a járatlan gyalogúton. Ment, mendegélt. Megtalálta a tengerpartot. Próbálgatta a vizet jobbra-balra, hát csak ugyan nem ért fentebb a térdénél. Kinézte az irányt, és egyenesen átment. Mikor átért, látja, hogy egy szép aranyhéjú halacska hentereg a porban. Egyik fele már megszáradt, megégette a nap, de még él. Megsajnálta a halacskát, azt mondta. Szegény halacska, itt pusztulsz el, megsütött a nap, a víz meg messze van, nem tudsz belemenni. Ezzel bedobta a vízbe. A halacska rögvest fölugrott a vízen, de abban a pillanatban 2-szer akkora lett, mint volt, és frissebbnek és egészségesebbnek látszott. Oda szökkent Jánoshoz. No te fiú, amiért így megsajnáltál, megszántál, mert láttad, hogy élve elpusztulhatnék, vegyél ki a bal oldalamból egy szál héjat, amelyiket nem sütötte a nap. Ha valamikor valami bajod lesz, görbítsd meg, én rögtön ott leszek, és segítek a bajodon. Ezzel a halacska beleugrott a vízbe, és eltűnt. Elgondolkozik János. Ehol-e mégse gondolná az ember, hogy honnan kerül a segítsége. De hát mit tudna nekem ez a kis halacska segíteni? De azért szót fogadott, a héjacskát eltette a tárcájába, és ment tovább. Megy, mendegél egy erdőn keresztül. Az erdő közepén talált egy tavat. Ott látott egy szép vadkacsát búslakodni, mert az egyik szárnya el volt lőve. Repülni akarna, de nem tud. Megsajnálta János, megszólította. Te kis kacsa, gyere ki, hadd gyógyítsam meg a szárnyadat. Nem megyek, mit gondolsz? Azért, hogy paprikást vagy pecsenyét készíts belőlem? Ne félj, mondja János, nem bántalak. Tiszta szívből mondom, hogy meggyógyítlak. No, Isten, neki nem bánom, ha már rászorultál az életemre, úgyse sokat ér, a szárnyam el van törve, nem bánom, ha meghalok is. Ezt mondta a kacsa, avval kimászott a patak szélére. János megfogta, és leült vele. Az ölébe tette, elővette tárcájából az élesztő füvet, megkenegette vele a kacsa sebes szárnyát. Az azonnal meggyógyult. Olyan lett, mintha sohasem lett volna eltörve. Megörült a kacsa. Mindjárt próbálja a szárnyát, próbál vele repülni. Hát bizony, lehet. Na jó, fiú, azt gondoltam, hogy elveszed az életemet. De mivel ilyen jót tettél velem, húz ki a bal szárnyamból, amelyik nem volt törött, egy szál fényes tollat. Ha valamikor bajod lesz, a szélesebb felét repezd le. Én rögtön ott leszek. De jól tedd el, hogy el ne veszítsd. Azzal a kacsa köszönt, és elszállt. János pedig ment tovább a patak mentén. Az erdő szélén talált egy forrást. Ott egy kicsit leült megpihenni. Elővette a tarisznyát, és falatozott. Gondolkodott, hogy mit is fog ő ebben a halhéjacskával és tollacskával csinálni. De azért gondolta, megőrzöm én, megbizony, hadd legyen. Mikor kipihente magát, elindult tovább az útján. Meg kell keresnie azt az öreg asszonyt. De hol, merre van? Távolban, de nagyon messze volt még hozzá, meglátott egy házat, egy kis házikót inkább. Jó néhány kilométerre volt még a háztól. Nagyon bokros erdőségbe került. Megy el egy bokor mellett, egyszerre kiugrik egy róka. De csak három lábon ugrál, a negyedik lábát csak húzza maga után. Azt mondja, várjál, rókapajtás, látom, fáj a lábad, állj meg, hogy meggyógyíthassam. Hátra néz a róka, azt feleli a fiúnak. Dehogy is állok meg, üsd le a másikat is, akkor megnyúzhatsz, jó subát csinálhatsz a bőrömből. Nem bántalak én, rókapajtás, csak sajnállak, de ha nem hallgatsz a szavamra, nem tehetek róla. No, nem bánom, mondja a róka, hát megállok, de lelkedre bízom, hogyha megütsz, azonnal megharaplak. Dehogy bántalak, mondja a fiú. Örülök, hogyha segíthetek a bajodon. Avval elővette az élesztő füvet, megkente vele a róka fájós lábát. Az egyszerre úgy meggyógyult, mintha soha se fájt volna. Ugrabugrált, szaladgált, szögdelt a róka. Nagy örömmel azt mondja. No jó, fiú, amiért jót tettél velem, hát szakasz ki a farkam tövéből egy csomó szőrt, tedd el, és hogyha valamikor valami bajod lesz, tömd a pipádba, gyújts rá, én rögtön ott leszek. Avval a róka megköszönte János jóságát, és elment. János pedig ment, ballagott az útján tovább. Éppen este lett, mire a házhoz ért. Látja, ott ül egy öreg asszony a konyhajtóban. Rákönyökölt a két tenyerére, és nézi a fiút, ki lehet az, aki közeledik hozzája. Odaér János, köszönti illedelmesen. Adjon Isten jó estét, édes öreg anyám! Adjon Isten neked is, fiam! Köszönheted, hogy öreg anyádnak szólítottál? 99-nek már karom van a feje, tied lett volna a századik. Mondd, fiam, mi áradban vagy itt, ahol még a hazádbeli madár sem jár. Én, édes öreganyám, szolgálatot keresek, mondja János. Éppen jókor jöttél, én megfogadlak, mondja a szüle. Nem kötöm ki a béred, 3 nap az esztendő, amit kívánsz, azt adok. De úgy adom, ha a 3 lovamat tisztességesen megőrzöd, ha azokat nekem este hazahozod, ha azok el nem szöknek. Megőrzöm én, édes öreganyám, majd elbánok én velük. Jól van, édes fiam, akkor gyere be, vacsorázzál. Megmutatom a lovakat is, hogy hol vannak, és hogy milyenek. A szüle adott Jánosnak jó vacsorát, készített neki jó fekvőhelyet. Mikor aztán János jól lakott, kimentek az istállóba. Nézegeti János a három szép lovat. Olyat az ő szeme még nem látott. Ezek lesznek azok, fiam, melyeket őrizned kell, mondja a szüle. János megsimogatta mind a három lovat. A szüle otthagyta. A legfiatalabb ló megnyalogatta a kezét, de akkor még nem szólt neki semmit. János bement a szüléhez a szobába. Azt kérdezgette, hogy mit csinált, merre járt. Beszélgettek, azután lefeküdtek. Másnap reggel a szüle fölpakolta János tarisznyáját. János meg felkantározta a három lovat. Ő mindjárt a vasderes hátára pattant. A szüle megmutatta neki a legelőt. Ugyanaz az erdő volt, ahol ő a forrásnál megpihent. Ott levette a lovakról a kantárt. Azok elkezdtek legelészni, ő pedig egy nagy fa alá telepedett. Heverészett, és nézte a lovait, hogy legelnek. Egyszer csak délfelé jön egy kis szellő, rászállt János szemére. Mély álomba merült. Jó délután volt már, amikor felébredt. Keresi a lovait, hol vannak. Nem találja őket sehol. Nincs meg egy sem. Megtalálja a helyet, ahol legeltek, de a lovakat nem találja sehol, bármerre is bolyong. Eszébe jutott, hogy a halacska adott neki egy héjat, és azt ígérte, hogy ha baja lesz, hát segít rajta. Meggörbítette a hal héjat, abban a pillanatban ott termett a kis hal előtte. Mit parancsolsz, jó fiú? Kérdi tőle. Arra kérlek, kis halacskám, mondja a fiú, mondd meg, hogy hova lettek a lovaim. A te lovaid, mondja a halacska, ott vannak az én táboromban. Az egyik futárom jelentette, hogy három idegen hal került közéjük. Gyere velem egy pillanatra, ott leszel a tengerparton, majd csak vigyázd. Majd amikor a tenger elkezd mozogni, akkor három nagy tüskés hátú dörgencs, tiszta fekete úszik majd a part felé. Az én legényeim szorítják, hajtják a tengerből kifelé, de jól vigyázz, a kantárt jól fogd a kezedbe, hogy amikor a középső a partra ér, úgy üst fejbe, hogy felforduljon. Abban a pillanatban ott leszel a helyeden, és meglesznek a lovaid. Abban a pillanatban a halacska segítségével János kint termett a tengerparton. Nézi, a tenger nagyon morog, nagyon zúg, és három fekete hal, de egyenesen neki tart, csak úszik ki a partra. Abban a pillanatban jól megfogta a kantárt, úgy megütötte a középsőt, hogy az mindjárt felfordult. A következő pillanatban már ott volt János a legelőn, a három lovával együtt. Szépen felkantározta őket, felült a vasderesre, és elnyargalt haza. Jó estét, édes öreganyám! Adjon Isten, fiam, megjöttél, fiam! Amint látja, öreganyám, jó lovacskák ezek, igen szépen legelésznek. Na, eredj be, fiam, vacsorázz meg, mondja a szüle. Míg János bent vacsorázott, a szüle a három lovat az istállóban, az egyiket piszkafával, a másikat szenes lapáttal elkezdte ütni, verni, mint a dobot, azért, mert nem tudtak elszökni. Így kellett elbújnotok, hogy megtaláljon benneteket, ti ilyenek, olyanok. Megálljatok, majd holnap elbújtatlak én jobban, mert ha el nem bújtok, akkor adok nektek. Avval bement Jánoshoz a szobába, mintha semmi sem történt volna. Szépen eldiskurált, elbeszélgetett vele. Aztán lefeküdtek és aludtak reggelig. Másnap reggel még többet pakolt a szüle a tarisznyába, hogy berúgjon, hogy csak jól elaludjon. Azért adott a fiúnak álomport a borába. János másnap reggel fölkelt, kiment az istállóba. Fölkantározta a lovait, megint csak a vasderesre ült. Kinyargalt a legelőre, ahol előző nap is volt, és eleresztette a lovakat. Ő lepihent a helyére, a forrás mellé, a hűvösre. Eljött a dél, megcsapta a szellő János szemét, elaludt újra. Este felé felébredt, körülnézett, hát a lovai nincsenek sehol. Gondolkodik, hova menjen, hol találja meg a lovait. Eszébe jutott a tegnapi halacska. Gondolta, hát ha a kacsa is tudna segíteni. Elővette a zsebéből a fényes tollat, a szélesebbik felét lerepesztette. Egyszer megsuhan a levegő fölötte, hát megjött a kacsa. Mi bajod van, jó fiú? Miért hívtál? Elvesztek a lovaim, nem tudom, hogy hol keressem őket. Ha tudnál tanácsot adni, arra kérlek, mondja János. Ó, azt mondja, a felől ne gondolkozz. Van az én falkámban 3 fehér holló, tiszta fehérek, ami ritkaság. Majd az én legényeim leszorítják őket olyan alacsonyan, ahogy te vagy, és hajtják feléd. Csak a kantárra jól vigyázz, el ne szalajtsd, és üsd meg a középsőt úgy, hogy rögtön essen le elibed. Azonnal meg lesznek a lovaid, ott lesznek a legelőn, ahol délben voltál. Úgy is lett. János elment a kacsa után a patak partjára. Egyszer szétnéz, hát, mint a felhő, annyi a vadkacsa. De szorítják ám a 3 fehér hollót, jönnek egyenest neki, mintha el akarnák őt gázolni. Ő sem volt rest, megfogta a kantárt szorosan. Mikor ütésre került, úgy megütötte a középsőt, hogy rögtön a lába elé esett. Abban a pillanatban ott termett a legelőn, ahol reggel volt, ahonnan a lovai elszöktek. Mindjárt fölkantározta mind a 3-at, fölugrott a vasderesre, és elnyargalt haza. Köszön a szülének. Adjon Isten jó estét, édes öreg anyám!
1: Adjon Isten neked is, édes fiam, hát megjöttél?
0: Megjöttem, édes öreg anyám.
1: Jók voltak-e a lovaid?
0: Jók voltak, édes öreg anyám, nem mennek ezek sehova. No, azt mondja a szüle, eredj be vacsorázni, majd én addig megitatok. János bemegy a szobába, a szüle meg az istállóba. Előveszi a megtüzesített piszkafát, piff-puff, ütiveri a 3 szilaj csikóját, egyiket jobban, mint a másikat.
1: Nem tudtatok jobban elbújni, megálljatok bitangok, majd holnap. 2-szer megtalált benneteket, na de majd holnap találjon meg. Itt lesztek a konyhában, a szakajtóban, tyúk alatt tojások.
0: Avval otthagyta a lovakat, bemegy a fiúhoz.
1: No, egyél, édes fiam, én is vacsorázom, azután ráérünk, egy kicsit beszélgetünk.
0: Úgy is volt, beszélgettek egy darabig, azután lefeküdtek. Másnap reggel, ahogy fölkeltek, fölpakolta a szüle a tarisznyát a fiúnak.
1: Na, itt van, fiam, az ennivaló. Vezest ki a lovakat, hadd legeljenek.
0: János kiment az istállóba, fölkantározta a lovait, fölpattant a vasderes hátára, kinyargalt a legelőre, a tegnapi helyre. Ott a lovait szabadon eresztette, ő meg lehevert a forrás mellé az árnyékba, a fatövébe. 11 óra felé jött a meleg szellő, megsuhintotta János szemét, és ő elaludt. Este felé ébredt fel, hát nincsenek a lovak sehol. Gondolkodik, hogy mit csináljon most. 2-szer megtalálta, de hol fogja őket 3-szorra is megtalálni? Eszébe jutott neki a sántaróka. Fogta a szőrt, beletömte a pipába, és rágyújtott. Alig, hogy rágyújtott, megzörren a bokor, megjött a róka.
1: Mi bajod, jó pajtásom, vagy inkább jó barátom, hogy ilyen hamar hittál?
2: Róka pajtásom, az a bajom, hogy elvesztek a lovaim.
1: Ez pajtás egy kicsit bizony baj, mondja a róka koma, de azért megpróbáljuk.
0: Most csak jól hallgassa szavamra. Gyere utánam egészen közel a házhoz, de úgy, hogy a szüle véletlenül meg ne lásson. Mert van a szülének egy 7 országra szóló torkú kakasa. Azt majd én megfogom. A szüle azt szereti az összes között a legjobban. Majd én ordítatom, te meg addig húzódj a ház mellé. De olyan közel, hogy amikor a szüle a konyhából kiugrik és fut utánam a piszkafával,
2: Én majd megfuttatom a kakast minél messzebbre a bokrok közé, akkor meg a kantárral, amit az ajtó mellett a sarokban találsz, ahol a szüle ült, a szakajtóban látsz három tojást, csapj közibük úgy, hogy mind a három szétfröccsenjen, de úgy, hogy még a falra is jusson belőle. Abban a pillanatban meglesznek a lovaid, ott lesznek a legelőn. Elindultak szépen egyik bokortól a másikig, tovább-tovább lopakodva. Úgy annyira, hogy János közelért a házhoz, a róka meg a szemétdombhoz, ahol a tyúkok kapargáltak. Egyszer a róka kiugrik a bokor mellől, villámgyorsan elkapja a kakast, és fut vele a bokrok közé. Ordít a kakas szörnyen, hogy hét országon hallik. Kifordul a szüle. Megállj, te bitang, már megint ide mertél jönni. Egyszer már letörtem a lábad, de most letöröm a derekad. Megállj, te bitang, róka! Fut a szüle egyik fától a másikig, de a róka szaladt szörnyen. Ez alatt János beszökött a konyhába. Olyant vágott a kantárral a tojások közé, hogy az mind a három szétfröccsent. Abban a pillanatban ő kint termett a legelőn a három lóval együtt. Mindjárt fölkantározta mind a hármat. Felült a vasderesre, és elnyargalt haza. Útközben azt mondja a vasderes a fiúnak. Édes gazdám, tudom, hogy én értem szolgálsz, de holnap nem ismersz rám, mert én holnap koszos csikó leszek, és a szemétdombó hentergek. A szüle majd ígér neked mindent, a két másikat is odaadja, de te csak engem válasz, még ha a hátadon viszel is egy darabig. Most még arra figyelmeztetlek, ha megvacsoráztok, a szüle majd sokáig beszélget veled azért, hogy elálmosodj, és minél előbb aludj el úgy éjfél felé. De te el ne aludj, mert hiába szolgáltad ki a három napot, a fejed az éjszaka mégis karóba kerül. A szüle majd pontosan 11 órakor mondja, jó éjszakát, édes fiam, aludjál te is. Ő nyomban elalszik, de 11:30-kor már föl kell. Ott lóg a sarokban egy rossz szerszám, kantárral és egy rossz kard hüvellyel. Ő majd kihúzza a hüvelyéből a kardot. Meg ne ijedj tőle, mert kiölti a nyelvét, és azon elkezdi fenni a kardot. Akkora nyelve van, mint egy nagy csoroszja. Amíg háromnegyedére ér az óra a 12-n, addig mindig azt húzigálja, a nyelvén feni. Akkor majd szól. Szolgám, kelj fel, de te meg ne mozdulj, mert akkor megtudja, hogy ébren vagy. Amikor pontosan üti a 12-t, akkor majd rád kiált. Szolgám, kelj fel! A durrogos ménkű üssön beléd, mert mindjárt ketté váglak. De abban a pillanatban vágódja fal mellé, mert akkor a szüle elveszti a szemevilágát. Nem lát, és úgy suhint a karddal az ágy alá, alulról fölfelé. Te a fejnél való végén maradsz. Az ágyat ketté vágja alattad, és azután majd tapogat, keres, hogy hol vagy darabokban. És majd, ha nem talál, az ágy újra összeáll, mint az előbb volt. Akkor elmegy az ágyára, a kardot beteszi a hüvelyébe, és alszik reggelig. Így azután te is aludhatsz, de csak ébren, mert olyan kard az, amilyen a világon nincs több. Amíg a vasderes a gazdájának elmesélte, hogyan viselkedjék, mit csináljon, addigra szépen hazaértek. János nagyon megfigyelte, hogy őt mire tanították. Otthon szépen köszönt. Jó estét, öreg anyám! A szüle is köszön, mintha nappal semmi se történt volna a lovakkal vagy a kakassal. Eredj be, fiam, vacsorázzál, én majd itatok. Avval fogta a piszkafát, meg a szemétlapátot, s elkezdte ütni-verni a lovakat. Még most se szöktetek meg tőle az utolsó napon. Úgy sem adlak neki, az éjszaka megölöm. Vagy olyan rongyát eszlek, hogy nem is kell lesz neki. Aztán bement a szobába. No gyere, édes fiam, vacsorázzunk. Elkezdtek aztán kettesben vacsorázni. János álmos volt, de szót fogadott. A banya sokáig beszélgetett vele vacsora után, hogy még álmosabb legyen. Elérkezett a 11 óra. Mondja a szüle: jó éjszakát, fiam, feküdj le és aludj, mert én is lefekszem. Lefeküdt János, de csak úgy aludt, mint a nyúl. A szüle aludt, mint a bunda. Mikor az óra 11:30 ütött, mint a villámcsapás, úgy felugrott a banya. Ment a kardért a sarokba, kihúzta a hüvelyéből, egy darabig nézegeti, na ez elég lesz neki. Kivette rőfös nyelvét, elkezdte a kardot a két oldalán fenni. 11:45-kor szól Jánosnak: szolgám, kelj fel! De az meg sem mozdul, mint aki az igazak álmát alussza. No, csak aludjál, majd adok egy fertály óra múlva. Pontosan 12-kor szól megint: szolgám, kelj fel, a durrogos mennykő üssön belédben, mindjárt ketté váglak. János a fal mellé vágódott. Ettől a banya szemevilága elveszett. A karddal az ágy alá vágott. Abban a pillanatban János az ágy fejre kuporodott, alatta az ágy összeesett. A szüle rögtön keresni kezdte, hát ha valamelyik darabja a kezébe akad. Az ő feje lett volna a századik, ha a vágás sikerül. De hiába tapogatta, nem találta. Dörmögött magában, hogy hova lehetett ebben a pillanatban. No, nem baj, azt mondja, kiszolgált, most már lejárt a hatalmam, elmúlt éjfél. Tudom, hogy mit akar elvinni tőlem, de olyan csúffá teszem, hogy úgysem viszi el. Azután lefeküdt, és mélyen elaludt. János is töprengett, elaludjon-e vagy sem, de nem mert elaludni, inkább fennmaradt. Megvirratt, fölkelt a szüle, megcsinálta a jó reggelit. Na, fiam, azt mondja, hűségesen kiszolgáltál, mondd, mit kívánsz, megadom. Nem kívánok én, édes öreganyám, más egyebet, csak azt a rozsdás kardot és kantárt, meg azt a piszkos nyerget, amelyik az ólban van, meg azt a csikót, amelyik a szemétdombon van. Nevetett a szüle. Ugyan mit csinálsz, fiam, vele? Ez még ócskavasnak sem kell. Meg ezt a rossz csikót a hátadon kell elvinned, mert ez téged úgysem bír el. Nem bánom én, édes öreganyám, majd kijavítom odahaza, ezt meg kifényesítem. A szüle csak nevetett. Azt mondja: adok, fiam, aranyat, ezüstöt, amennyit csak elbírsz. Gazdag ember lesz belőled, nem kell szolgálnod többet az életben. Köszönöm, öreg anyám, én megelégszem már csak ezzel, mondja János. No, azt mondja a szüle, ha neked csak ez kell, én nem bánom, hát vidd el. De megmondom, a csikót vinned kell, mert nem tud menni, amíg a határból ki nem ér. Fogta János azon szutykosan, sárosan, ahogy volt a csikót, föltette a hátára azt a rozsdás piszkos nyerget, fölkantározta. A rozsdás kardot felkötötte a maga derekára. Akkor fogta a csikót, a hátára vette, mert az maga nem bírt menni. – No, Isten áldja, édes öreganyám! – mondja János. – Köszönöm a szolgálatot! – Isten veled, fiam! – csak jól abrakolt, mert másként nem áll lábra, mondja a szüle. El is cipelte János a lovat egész a szüle határáig. De közben annyira elfáradt, hogy háromszor hajította le válláról a csikót, s háromszor vette fel újra. Mikor átért az árkon, azt mondja a csikó: most tegyél le, gazdám, ezután már én viszlek. Avval a csikó odavágta magát a földhöz, a másik pillanatban felugrott, megrázkódott, s olyan aranyszőrű vasderes lett belőle, amilyent János még életében nem látott. Abban a pillanatban végignézett saját magán is. Nem hitt a szemének. Úgy ragyogott a kardja, a ruhája, a sarkantyúja, a csizmája, hogy olyan még sohasem volt. Azt se tudta, hogy ő az, vagy más. No, édes gazdám, ülj fel a hátamra, mondja a lova. Azt kérdezem most tőled, hogy úgy menjünk-e, mint a szélvész, vagy mint a gondolat? Úgy menjünk, édes lovam, hogy se te benned, se bennem kár ne essék. Abban a pillanatban már repültek is a levegőben, így értek haza. Alig ismerték föl a rokonai. Azt mondja a lovának. Édes lovam, még most van időnk elég, talán odaérünk, elmegyünk a feleségemért. Ó, azt mondja a lova, ott leszünk mindjárt. Én azt is tudom, hogy hol van, a nagybátyámnál. Mert a sárkánynak a lova az ő nagybátyja volt. Fölugrott János a ló hátára. Mire észrevette, már a sárkánynál termett. A felesége éppen vizet merített a kútnál, amikor ő a vasderesen megjelent. Azt mondja. Kedves feleségem, eljöttem érted, amint megígértem, meg is tettem. Itthon van-e a sárkány? Nincs, azt mondja az asszony, oda van a rokonainál. Na, csak hadd mulasson ott, mi meg majd itt, mondja János. Ugyan régen látták egymást. Megölelte, megcsókolta az asszonyt János. Na, azt mondja, kedves feleségem, csomagold össze a holmidat, most bátran ülj fel a lovamra. Össze is csomagolt az asszony, fel is ült a ló hátára Jánosnak az ölibe. Így lassan megindultak hazafelé. Amikor a kapun kiértek, a sárkánynak a lova abban a pillanatban nyerít meg tombol. Fut a sárkány haza mérges nagyon, rákiált a lovára. Kutya, egyen májadat, hol loválja ki a szemedet? Szép széna előtted, szép zab előtted, szép patak előtted, mi bajod van még? Viszik a feleségedet, feleli a sárkány lova. Ehetek-e, ihatok-e, egy zsákdiót feltörhetek-e, megehetem-e? Semmit se tehetsz. Mégsem érjük utol. Megharagudott a sárkány. Felkötötte a tízmázsás sarkantyút, felugrott a lova hátára, sarkantyúját majdnem félig belevágta a lova oldalába. Lehelt az, majd kifújta a tüdejét. János meg csak kinevette őkelmét. Ne tombolj, koma, most mi megyünk jobban? Nyerít a sárkány lova a másik lónak. Állj meg, öcsém, mondja. Kivágja a belemet. Nem kár érted, ha nem tudod úgy levágni a hátadról, hogy mire a földre ér, kulimász ne legyen belőle, mondja vissza János lova. A sárkány lova erre nagyot rúgott. A sárkány lefordult a ló hátáról, azonnal összerogyott, mint a rongy. A másik ló emehez meg szépen odament. Így Etelka átült a sárkány lovára, és szép lépésben elbaktattak haza. Mikor hazaértek, megvolt a nagy öröm. Hívták össze a rokonokat, megtartották a lakodalmat. Otthon éltek egy darabig. Egyszer találkozik ott János egy szép fiúval, egy hozzá hasonlóval. Azt mondja neki. Hallott pajtás, mondanék neked valamit. Boldog embert csinálok belőled, ha meghallgatod a szavamat. Gyere most velem az én hazámba, mert az én királyom eddig már meghal bánatában, mert azt gondolja, hogy az ő Jancsi fia sohasem tér többé vissza. Elmennék én, pajtás, feleli a másik, de gyalog úgysem mehetek veled odáig. Nem baj, pajtás, segítek én azon. Adok én egy lovat, azon könnyen utazol. Ebben aztán meg is egyeztek. A rokonoktól elbúcsúztak, és János hazájába indultak. Meg is érkeztek harmadnap. Beköszönt János a királyhoz illedelmesen. Vitt neki almát is, egy telezsákkal. Megkérte aztán a királyt. Felséges királyom, én a lányodat feleségül most már nem vehetem, mert nekem van már feleségem. Hanem itt van egy igen jó barátom. Ha a király kisasszony beleegyezik, ő neki ajánlom. Beleegyezett a király szívesen, mert amikor ő egy almát megevett, abban a pillanatban talpra állt, és egészséges lett. Akkor azután iszonyú nagy lakodalmat csaptak. Volt ott a lé meg lé, hogy még a kutyák is térdig jártak a levesben, de boldog ember volt, aki egy kanállal kapott. A Dunát bekötötték egy nagy zsákba. Sárga répából sarkantyút csináltak a fiú csizmájára. Amint forgolódtak a nagy vigasságban, a gyerek sarkantyúja beleakadt a zsákba, így a zsák kirepett, a Duna pedig folyásnak eredt. Itt a vége, tedd a jégre, majd elcsúszik valamerre.
3: Unja már a többi rádiót?
4: Hallgassa a Hungaros stúdiót!
5: Hangok otthonról.
6: Rácz Zsuzsával beszélgetek itt a Hungaros stúdióban. Üdvözöllek, Zsuzsa!
7: Köszöntöm én is a hallgatókat, sziasztok, és nagyon köszi a meghívást, mert nagy örömmel érkeztem ide hozzátok Linzbe. Nagyon szép a város, meg most kisütött a nap.
6: Most már élvezetes is itt lenni, ugye? Pénteken este ugyanis egy irodalmi estre készülünk Rácz Zsuzsával, ahol a támogató közösségek erejéről beszélgetünk. Most a felvétel péntek délelőtt van itt a Hungaros stúdióban, de ezt hallhatjátok majd a rádióban, amikor majd odaér hozzátok. Zsuzsával a péntek estén a támogató közösségek erejéről fogunk beszélgetni, de itt a rádióban nem. Nekem ez az én ötletem ehhez. Viszont amiről beszélgetni fogunk, és amiről szeretném, ha beszélgetnénk, ennek a témának, vagy ezeknek a témáknak két apropója van. Az egyik a nyelvek napja, ami szeptember 26-án, az Európai Nyelvek Napja, amit Linzben elég sok eseményen majd megjelenik, és ez az egyéves évfordulója is a magyar könyvtárunknak is, úgyhogy akik ott voltak tavaly ilyenkor, emlékezhetnek kis Judit Ágnesre, ő is vendégünk volt itt a stúdióban. A másik pedig, itt a Rádió Fróban szombaton a Nyelvek Napja alkalmából egy különleges témát találtunk ki, méghozzá az étkezéssel kapcsolatos közösségépítés, hogy ez a nyelvekkel hogy függ össze, kinek mi jut eszébe, ha nyelvekről és étkezésről, kajákról, fűszerekről beszélgetünk. Úgyhogy most egy kicsit a Jókai Ági kolléganőm, barátnőm kultúrrecept ötletén felbuzdulva én ételeket hoztam neked, Zsuzsa, méghozzá egy. Pont így ebédidőben vetszik fel az adást, úgyhogy még a végére éhesek is leszünk. És szerintem vágjunk bele, bátor leszek, előétellel kezdjük.
7: Nagyon kíváncsi vagyok.
6: Sorolok neked hármat, okay. És egyet válasz, és meglátjuk, hogy hova megy a beszélgetésünk akkor ezután. Az első, figyelj, bruschetta toscana. Ez ilyen ropogós parmai sonkával.
7: Már ott van a szemem előtt.
6: Oké, okay, megvan, parmezán forgácsa. A másik körözött, lágy jutúrókrém, füstölt paprika olajjal és házi fokaccsával.
7: Tényleg éhes vagyok.
6: Oké. És a harmadik, figyelj, patatas bravas, ropogós burgonya gerezdek csípős paradicsom szósszal.
7: Hát ez nagyon egyszerű.
6: Melyik? Miért nagyon egyszerű?
7: Már a harmadik. És meg is megjelenzem mindjárt. A patatas bravas ugye spanyol, és mi két éve ilyenkor még Spanyolországban éltünk a családommal, a lányaimmal, és pont az volt most, ahogy így megérkeztünk ide Linzbe, hogy bementünk egy üzletbe, és akkor ott tini lányok, vagy hát szerintem 18 pluszosok voltak, de egyértelműen tinik, így a viháncolásból, meg a dinamizmusokból ítélve, és Erasmust emlegettek, és felváltva beszéltek németül, angolul és spanyolul, és én megálltam szerintem a hajkefék mögött a boltba, már ugye a hajkeféknek így a diszpléje mögött a boltba, és akkor ilyen iszonyú nosztalgiával hallgattam őket, mert egyrészt nagyon szeretem a patatas bravast, meg egyáltalán a spanyoloknál is nagyon fontos a krumpli. Mi ráadásul a Kanári-szigeteken az egyik legkevésbé ismert szigetén, Fuerteventurán éltünk egy évet, és ott még inkább jelentősége van a krumplinak, mert csak azt terem meg jóformán, de annyira jó volt ezt hallani, mert utoljára szerintem Spanyolországban, illetve hát itt Fuerteventurán hallottam ezt, hogy ennyi nyelv és ennyi náció keveredik, és tud együtt működni, és ilyen fiatalok, és akkor persze ott állt mellettem a lányom, úgyhogy ennek az lett a vége, tök ciki lett a vége, hogy én éreztem, hogy már meghatódom, és már könnyes a szemem, mert hogy Szofi lányom érti. Én is értem az angolt is, meg a spanyolt is, mondjuk a spanyolt még nem annyira, azért így élő beszédben annyira nem, de ő igen, és ez szerintem fantasztikus ez a generáció, mivel ugye én most Magyarországról jövök, és iszonyúan örülök, hogy azt gondolom, hogy új esélyt kapott Magyarország, és hogy aki ezt eldöntötte, akiknek ezt elsősorban köszönhetjük, természetesen azoknak, akik végigvitték ezt a folyamatot, és megdöntötték az eddigi elnyomó rezsimet, az ez a generáció, az én lányom egy generáció, illetve az idősebbek, akiknek nyitott a világ, nyitott lett a világ, amit nyilván elsősorban az internetnek köszönhetünk, meg ennek a hatalmas bábeli zűrzavarnak, ha már nyelvekről van szó, de hogy az ő gondolkodásuk, az ő mentalitásuk az annyira más, mint amilyenk volt, hogy őket nem lehet manipulálni, hogy ők sokkal inkább értik azt, hogy mi az, amiben élünk, és hogy mi az, ami fontos. Szóval én nagyon-nagyon hálás vagyok ennek a generációnak, és ebben, mivel hál' Istennek bele tartozik mind a két lányom, ezért én ezt napi szinten látom, hogy ők mennyivel másképp gondolkodnak az egymás közötti kapcsolatokról, mennyivel jobban élvezik azt, hogy például nyelveket tanulhatnak. Én is nagyon-nagyon szeretek nyelveket tanulni. Én iszonyú büszke vagyok magamra, ha ezt itt így lehet mondani, hogy én is megtanultam velük spanyolul, mert mi úgy kerültünk oda, hogy úgy toltam be őket a helyi iskolákba, hogy egyáltalán nem tudtak egyetlen szót se spanyolul, tehát hogy nagyon nem készítettem fel őket erre a életet megváltoztató lépésre. Viszont a kicsi egy fél év alatt megtanult úgy spanyolul, akkor 11, a nagy már akkor 16 volt, úgy megtanultuk spanyolul, hogy én már így nem értem őket, tehát olyan tempóba tudnak beszélni, és szóval nekem ez nagyon-nagyon sokat számít. Én magam egyébként az angol meg a spanyol mellett például oroszul is beszélek, ami hát egy nehéz történelmi örökség, reméljük most már azért mögöttünk van, de magát a nyelvet én angol-orosz szakos is voltam a főiskolán, aztán meg az egyetemen, de nagyon szerettem az oroszt is tanulni. Szóval, hogy nekem nagyon sokat jelentenek. Nem csak a nyelvek, mert ugye ez nem csak nyelv, hanem ez minden. Ez az identitásunk, a kultúránk, és azért most, például tegnap, amikor megérkeztünk, és így elérzékenyültem ott a pult mögött, és hallgatóztam, mert egy író mindig hallgatózik szerintem. Ha jó dialógusokat akar írni, akkor így lehet a legjobban ellesni, vagy elcsípni. Hogy azt éreztem, hogy de jó, hogy európai nemzet vagyunk, és hogy ezt én most itt meg tudom élni.
6: Ez egy nagyon érdekes, jó sok mindent felhoztál most, volt a spanyolországi élet, a következő generáció, a kormányváltás, a krumpli, olyan kicsi krumplik vagyunk, ó egek, és ugye az is azért egy honnan jött, az is ilyen túlélő zöldség.
7: Abszolút.
6: Ugye?
7: Abszolút.
6: Hogy ahol már semmi se, ott a krumpli még mindig.
7: Hát gondoljunk mondjuk Írországra, ugye, ahol már az se volt. És
6: az se volt, és mennyire nehéz, és aztán meg, hogy a krumpliból mi mindent lehet csinálni, ha már az oroszokról, mert az orosz nyelvről beszélünk, ugye, mert hát a vodka is krumpli alapú.
7: Tényleg. Az is ételnek számít?
6: Hát figyelj, oda jutunk már még az italokhoz is, de vodkát nem írtam bele, de hogy ha már ilyen kapcsolódásokról beszélünk, igen, akkor mennyi minden, és hogy íróként hogyan hallgatózol, és lopsz az életből dialógusokat, és jó dialógusokat. Ebből mit viszel magaddal, ebből, amit most hallottál a kisbolt, a boltban, ez a sok nyelvűből?
7: Az egyik lány, ő hallhatóan ott tartott kb. Spanyolból, ahol én, tehát, hogy így kereste a ragozást, hogy most akkor melyik a múlt idő, vagy melyik múlt idő, mert spanyolban rengeteg van, az rettenetes, de én például elhatároztam, hogy én egyféle múlt időt vagyok hajlandó megtanulni, meg egyféle jövőt, de hát nekik nagyon sokféle van, és akkor ő így tök jó volt, mert így kereste ezeket a ragozásokat, meg sok mindent keresett, de a másik lány az hol németül válaszolt neki, hol angolul válaszolt neki, akkor ő is néha átváltott német, szóval, hogy ezt viszem magammal abból az ő párbeszédükből, hogy mindegy, hogy milyen nyelven. Csak értsük meg egymást, és hogy ők ezt így már tudják, és én meg állati büszke voltam magamra, hogy úristen, hogy értem, a németet sajnos nem értem, tehát nekem az kimaradt, és azt már tartuk tőle, hogy ezt már nem fogom megtanulni, de a lányomnak rögtön mondtam, hogy Szofikám, neked még itt van, ez biztos, ez meg fog még történni, hogy ő azt is megtanulja, és hát nyilván azt is viszem magammal, és ezt ott mondtam neki, hogy sírva, hogy jó, a zavarba hozzam, ugye egy 18 éves kamaszlány mivel lehet iszonyúan zavarba hozni, hát azzal, hogy a anyja bőg, de diszkréten csináltam, tehát tényleg így elbújtam a, nem tudom, a haj kondicionáló sampon, meg a samponok mögött, hogy mekkora örömmel tölt el, hogy beszél két világnyelvet, és még csak 18. És hogy ez szerintem a legnagyobb, és hiába van itt az AI szerintem, meg szóval nyilván nyilván átalakítja ezt a térképet is, bár hogy akkor most tényleg fontos a nyelvtanulás, meg tényleg fontos, ez az egész, de én azt tapasztalom, és nyilván ebben is hiszek, hogy a személyes kapcsolódást semmi nem pótolja. Tehát legyen szó nyelvtanulásról, legyen szó akár írástanulásról is. Én azért azt látom, ugye én most már nem tudom, 6 vagy 7 éve tanítok kreatív írást. Én azt látom, hogy ez például nem fogja pótolni. Mert lehet, hogy igen, de akkor mindegy, akkor majd újra beszélünk erről. De hogy nem fogja pótolni a személyes kapcsolódást semmilyen művi program, mert ez, hogy motiválni tudjuk egymást, hogy fontos az, hogy a másik rám néz, és meghallgat, és figyelemmel van irántam, és megért, ez egy örök érték, és én mindig erre bátorítok mindenkit, hogy ne aggódjon ilyen szempontból, mert ez a legjobb, tehát, hogy és hát már rögtön is ott is vagyunk egyébként, ami majd a péntek esti beszélgetésünknek tehát hogy a közösségek ereje. Hát a közösségek ereje az ez, hogy így tudunk kapcsolódni egymáshoz, és igazából tényleg mindegy szerintem, hogy milyen nyelven.
6: A kérdés, hogy akarunk-e, ugye? Ez mindig hát ez. Mert aztán már mindegy, hogy milyen nyelven csináljuk ezt, ha meg akarjuk érteni egymást, akkor kézzel, lábbal is. És ami úgy eszembe jutott most, ahogy ezt így mondtad, hogy a kapcsolódások, hogy az érzés, amit ez kelt bennünk aztán, tehát hogy ezt az AI nem fogja tudni meglépni helyettünk, hogy mi az az érzés, amit egy emberi kapcsolat bennünk kelt, és ahogy a bőre melege hozzám ér, vagy hideg éppen attól függ, hogy a hideg békalábáról beszélünk-e az este az ágyba, vagy nem tudom, vagy amilyen illatú a bőre, a haja, a bármilyen. Tehát, hogy ez...
7: Az érzékszerveinkkel.
6: Igen, az érzékszerveinkkel hogyan kapcsolódunk. Úgyhogy most vissza az érzékszervekhez. Levesek.
7: A levesek szerelmese vagyok. Na, az, amit mindent visz.
6: Mindent Vivi, figyelj, most is hármat hoztam, de gondolom már rájöttél az előételekből, hogy mi alapján válogattam össze az ételeket. Francia hagymaleves, karamellizált vörös hagymával, sajttal és sült kenyérdarabkákkal. Lassan főtt marhagulyás leves, házi csipetkével, és gazpacho, roppanós uborkával, és fokhagymás krutonnal. Melyiket választanám?
7: Lehet mind a hármat választani.
6: Milyen sorrendben?
7: Abban a szerencsés helyzetben, hogy mind a hármat nagyon szeretem. Nyilván, mekkora nyeltem. Nyilván a másodikat eszem a leggyakrabban, mert ugye a húsleves az egy nagyon, nagyon családi, magyar családi étel, meg szerintem állati könnyű elkészíteni. Én nem vagyok egyáltalán egy konyhatündér, ezt vissza is visszatükrözik az írásaim, szerintem nagyon hülyen visszatükrözik, de pont a húsleves az, amit szerintem csak föl kell tenni, és békén kell hagyni, legalábbis én így tanultam, és nagyon jól csinálom ilyen szempontból, hogy tényleg csak fölteszem, és békén hagyom. Úgyhogy az elsőt választom, a francia hagymalevest.
6: Francia hagymalevest, mert hogy van valami franciás kapcsolódás, vagy mert tetszik az, hogy van egy kis savanykás íz az életedbe, amiben benne vannak azért az édes ízek is, meg a...
7: Nekem most a ez a legegzotikusabb. Aha. Igen. Nagyon szeretem a hagymalevest is, de mondjuk otthon még ennek nem álltam neki. Azért ugye a gazpacsót is elég egyszerű megcsinálni.

0: benne lenni édes savanyúan?
1: Hát ez elég nehéz kérdés. Szerintem nekem mindig a családom volt ez a bizonyos burok. Az nyilván az elsődleges, mint ahogy a legtöbb embernek. De olyan szempontból szerintem, ami ilyen különleges, hogy mi ugyan nem külföldön élünk, de szerintem sok szempontból egy kicsit olyan, most már ugye nagyok a lányaink, 14-18 évesek, tehát ez már azért nincsen, de nekünk nem nagyon vannak rokonaink, vagy hát gyakorlatilag nincsenek. Tehát ez azt jelentette, mivel tudom, hogy neked is 3 gyereked van, és ez nyilván, és akik most hallgatnak minket, szerintem valószínűleg nagyon sokan vannak ebben az élethelyzetben, egy nukleáris családban gyereket nevelni, ahol nincsenek nagyszülők, vagy talán voltak egy pár évig, és talán vannak jó emlékeink, de azért azt a hatalmas munkát logisztikában, és mindenhogyan érzelmileg, kognitíve, és a konkrét fizikai munka, amit az ember elvégez, mire fölnőnek nagyjából a gyerekei, azt ugye, ha 2 embernek kell vinnie, azt szerintem nagyon hasonlít egy külföldi léthez. Vagy mi ezt így sokszor néztünk egymásra a férjemmel, amikor nem tudom, az x-edik babysittert hívtam hajnalba, hogy belázasodott a gyerek, és muszáj elmennem ide tárgyalni, meg oda tárgyalni, és akkor rájöttem, hogy hát ez rohadt nehéz, és hogy nem tudom megoldani, mert hogy mindegy igazából, hogy mennyit fizetsz egy babysitternek, ő nem családtag, és nem lesz ott hajnali 5-kor, amikor megméred a gyereklázát, és már 39, de tudod, hogy neked mindenképpen el kell indulnod, vagy oda kell érned reggel 8-ra. Szóval nagyon sok ilyen helyzet volt az elmúlt, hát közel 20 évben nekünk, és tehát ez a védőbürok, most volt 2 napja a 20. házassági évfordulónk. Nagyon jót vacsoráztunk, de így együtt 4-esben a gyerekeinkkel, és pont ezt fogalmazta meg a nagylányom, hogy mennyire erős szövetséget alkotunk így 4-en. És hogy ennek nyilván az is az oka, hogy ugyan barátaink vannak természetesen, mert azt muszáj is nagyon szisztematikusan kiépíteni, mint ahogy ezért is mondom, hogy szerintem itt van párhuzam a külföldön élés és a nem külföldön, de ilyen értelemben támogató háttér család nélkül boldogulni. És olyan szépen mondta a Szofi, hogy ez mit jelent mindannyiunk számára, hogy ilyen módon számíthatunk egymásra, hogy hát akkor ugye ott is bőgtem. Tehát mindig ez a lényeg a vége, hogy zavarbozom a gyerekeim egy nyilvános helyen, tulajdonképpen ide eljutottunk, azt hiszem. Úgyhogy.
0: Köszönöm. Ez egy nagyon helyes, személyes történet, és nagyon hálás vagyok, hogy megosztod velünk. Térjünk át a főételekre, vagy desszertekhez ugorjunk lendületből, mi a kívánság. Igen,
1: érdekelnek a főételek, mivel készültem.
0: Tradicionális bolognai spagetti. Csirke paprikás vajas nokedlivel, vagy tengeri paella sáfrány ágyon.
1: Látom a szisztémát a választásaidba. Hát mindegyik nagyon, de az első van nálunk leggyakrabban, mert ugye szerintem az, amit mindig mindenkor megesznek a gyerekek. Tehát ugye a bolognai az a fő, az a jackpot gyakorlatilag, ugye meg le lehet fagyasztani, szuperül, már hogy magát a, mi az? Tehát az alapanyagot, a szószt, igen, tehát abból azért majdnem mindig van otthon nekünk, meg ilyen iszonyú mennyiségben tudunk elkészíteni. Ebből következik, hogy én nem annyira szeretem. Nálunk simán előfordul, hogy 5 napig eszünk egy ilyet. A csirkepaprikást azt nagyon szeretem. És hát nyilván az egy klasszikus. Tehát, hogy ha valami nemzeti étel, akkor azt azért mondhatjuk, hogy a csirkepaprikás, és azt tényleg nagyon szeretem is, és hát ugyanez vonatkozik a paellára is, amit viszont nem szeretek, tehát ugye azt nagyon ritkán eszem. Még amikor ott éltem Spanyolországban, akkor is nagyon ritkán ettem.

0: Úgyhogy csirkepaprikás.
1: Csirkepaprikás, ennek mennyire van köze ahhoz ezekhez a magyar gyökerekhez? Ha azon gondolkodom, hogyha máshol élnénk, ismernénk-e a csirkepaprikást, vagy ez annyira a magyar gyökerünk, a magyar életünk és lényünk?
0: Szerintem nem.
1: Nem?
0: Szerintem én az, hát megadatott, hogy elég sok helyen jártam így a világba, és ez a, ugye a paprikás az eleve, tehát az gyakorlatilag egy ismert szó, hogyha Magyarország felmerül, hogy a paprika, mint olyan, az hozzánk kötődik, és a csirkepaprikást is, vagy amit nagyon gyakran kevernek a gulyással. Tehát ugye ez így mindenkinek szerintem a fejében így együtt áll, hogy akkor csirkepaprikás vagy gulyás. Tehát én már nagyon sokat hallottam, hogy csirkepaprikás szeretne enni, és akkor gulyásra gondol, vagy épp fordítva. Tehát, hogy szerintem ez része így a... Vagy szeretném hinni, hogy része a nemzetközi konyhának, vagy konyhanyelvnek, mert ezt tőlünk kérték. Például a spanyol barátaink is, hogy ők csirkepaprikást szeretnének kóstolni, és gulyást is kértek, tehát hogy akkor nyilván mindent kaptak. És hát nagyon, nagyon szeretik ezeket.
1: Benned mi az ilyen magyar dolog, amit szívesen megmutatsz másoknak is, ha most nem csak az ételekről beszélünk, hanem bármi, ami a te magyarságod, vagy a magyar nyelved például, amit azt gondolod, hogy
0: ez nagyon nehéz kérdés szerintem. Nekem ez nagyon nehéz kérdés. Különösen biztos vagyok benne, hogy a hallgatók nem fogják félreérteni, mint mindenki felnőtt ember, aki hallgat minket, hogy én újságíró vagyok és író, és engem nagyon-nagyon megviselt az elmúlt sok-sok év. És nyilván az, ugye azzal kezdtük, hogy mi nem is éltünk otthon egy éven át, és hát ez nem titok, hogy én voltam az, aki mindenképpen el akartam menni Magyarországról, mert azt éreztem, hogy megfulladok, szóval hogy ezt nem lehet tovább elviselni. Ezért aztán én azt gondolom, hogy nagyon ellentmondásos a viszonyom a saját identitásomhoz, a saját magyarságomhoz, ha ezt így föl lehet vállalni. Tudom, hogy ez egy kényes kérdés, de én szeretek ebben is őszinte lenni. Engem nagyon megviselt az, hogy kollégáimat tették tönkre, hogy a teljes magyar sajtó tönkrement, hogy ugye most egy rádióstúdióba ülünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle munkát végzek, szabadúszó vagyok, mióta az eszemet tudom, tehát gyakorlatilag 18 éves korom óta, és most 54 vagyok, de én 10 évig dolgoztam a Magyar Rádióban, a közszolgálati rádióban, ami hát, szóval, hogyha nálam valami szerelem és hivatás, akkor az a közszolgálati rádiózás ráadásul. Tehát, ha én beülök egy stúdióba, akkor úgy érzem, hogy enyém a világ, és nekem meg is adatott abban az időben, a 90-es évek elején, hogy 10 évig dolgozzak a Magyar Rádióban, és minden műfajban kipróbálhattam magamat, és fantasztikus tanáraink voltak, és csapatunk, tehát én ott nőttem fel gyakorlatilag, és ott tanultam meg mindent, amit egyáltalán nem csak a rádiózásról, hanem a közszolgálati újságírásról tudni kell. És ezt most azért mondom, mert Magyarországon ez már nincs. Nincsen közszolgálati média, bár hál' Istennek most újraindult, tehát hogy egy ilyen, nyilván lesz egy ilyen feltámasztási kísérlet, de állati nehéz dolga van, lesz a kollégáknak, mert egy generáció, sőt két generáció úgy nőtt fel, hogy nem tudják, hogy mi az, hogy mire jó a közszolgálati működés. Miközben azt gondolom, hogy egy egészséges nemzetnek hát az élet vize, a tükre, mert egyszerűen honnan tájékozódsz, ugye ma mindenki Magyarországon a social médiából tájékozódik gyakorlatilag, ami nagyon sokszor félrevész, manipulál, plusz mi azért túl vagyunk egy kőkemény, én 20 évnek nevezném inkább propaganda működésen. Magyarul a közszolgálatiság, mint műfaj, mint
1: érték,
0: köszi. Szóval, hogy szerintem egy nemzet kultúrájának a letéteményese a közszolgálati média. És ez ma nincsen Magyarországon, és emiatt rettenetesen fáj a szívem, és szerintem állati nehéz meló ezt nem is tudom. Tehát újjá kell születni, újjá kell szülni, ami hát tudjuk, hogy vagy hát mi most itt ketten a stúdióban, te három gyerekkel, én kettővel, én tudom, hogy ez mit jelent, és direkt használom ezt a szót, mert új tartalommal kell megtölteni, technikailag, technológiailag meg kell újítani, szóval, hogy ez több generáció munkája kell, hogy legyen, és ha ez nem lenne elég, akkor nekem van benne egy nagyon erős személyes fájdalmam is, az, hogy én mindig reménykedtem abban, hogy majd egyszer újra fogok rádiózni, mert hogy nekem tényleg az a top, és direkt a rádió, tehát én nagyon szeretem, hogy nem látszom. Nekem az nagy biztonságot ad, miközben már kamera előtt is nyilván állatira megtanul, mindent megtanul az ember szabadúszóként, muszáj, de hogy én imádom ezt a műfajt, és akkor most vagyok 54, és most természetesen azt gondolom, hogy a fiataloké kell, hogy legyen a terep. Tehát, hogy a 20-30 évesek kellenek a közszolgálati médiában is, mert ők tudják a trendeket, ők beszélik azt a nyelvet, amivel egyáltalán meg lehet szólítani azokat, akiknek már fogalmuk sincs arról, hogy mi lehet egyáltalán ez a közszolgálati média, és szembe kellett néznem azzal, hogy lehet, hogy én soha többet nem fogok már közszolgálati rádiós lenni, és ez állati nagy veszteség az én életemben. De persze próbálok optimista lenni, mert tudom, hogy szükség van arra a tudásra, vagy úgy sejtem, vagy hát remélem, vagy bízom benne, vagy nem is tudom már, hogy fogalmazzak, arra a tudásra, aminek én most biztos, hogy a birtokába vagyok, és hogy most vagyok benne a legjobb, ezt hagyd legyek szerénytelen ezen a ponton. De hát az van, hogy úgy telt el közel 20 év, hogy én sem, és azok a tehetséges kollégáim sem, akikkel mi együtt rádióztunk 10 éven át, nem ülhettek mikrofon mögé. És ez az egész országnak szerintem egy nagyon komoly veszteség, és ugyanez vonatkozik, tehát az én teljes generációmra ez vonatkozik, és akkor most tudnám, a Bombera Kriszta, a Mészáros Antóni, a Krizsó Szilvia, nem sorolom, mert nem szeretnék kihagyni senkit, de mi együtt végeztünk az egyetemen, és nagyon sokat dolgoztunk, és vihogtunk, és vitatkoztunk, és építettük azt, amiről azt gondoltuk, hogy erre van a demokrácia, meg erre jó menni, és azért mindannyiunknak a pályája derékbe tört. Ez biztos. És szerintem bármelyiküket, akiket most felsoroltam, megnézzük, akkor ez nem látszik, mert mindenki felállt. És mindenki, a Mészáros Antónia az UNICEF Magyarországi UNICEF ügyvezetője, fantasztikus munkát végez, most már 9. éve. Nem fog visszamenni a közszolgálati tévébe. Tartok tőle, hogy a többiek sem igazán, mert egyszerűen fölépítettek már egy másik egzisztenciát, kénytelenek voltak, úgyhogy itt évről évre kell kitalálni azt, hát azért aki a szabadúszó, az tudja jól, hogy gyakorlatilag minden percben ki kell találnod újra magadat, ez egy, szóval, hogy ez egy ilyen pálya. Nem folytatom, szerintem értik a hallgatók, nem akarok rinyálni, meg egyáltalán nem akarom elvinni ebbe az irányba, de hogy ezzel szerintem az én generációmnak most így mind szembe kell nézni, hogy így van-e még helyünk ebben, vagy nekünk ezt örökre el kell engednünk. Én legalábbis ebben vagyok, és hát nyilván nagyon sokat beszélgetek a volt kollégáimmal, jelenleg is barátaimmal, és tudom, hogy ez mindenki számára egy nagyon nagy kérdőjel, és rengeteg illúziónk volt, aminek egy része most is megvan, de a realitás nem biztos, hogy azt fogja igazolni, hogy mondjuk a mi munkánkra még érdemben szükség van.
2: Na, ott könyörgöm, én még nagyon fiatal vagyok, de...
1: Olyan érdekes, így gondolkodom, hogy tudnám ezt ilyen nagyon egyszerűen lefordítani saját magamnak is, egy kicsit ilyen megcsalták az identitásodat, vagy megcsalt az identitásod ezzel a 20 évvel. Lehet, hogy nem kell
0: ezt kívül... fontos, de én köszönöm, hogyha... Mert igen, mert ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan alakul az identitásod, ha kihúzzák alólad a talajt. És azért itt ez történt. Szóval, hogyha te komolyan gondoltad, ha én komolyan gondoltam azt, hogy én közszolgálati újságíró vagyok, és arra teszem fel az életemet és a tanulmányaimat, és hogy azt, amit tudni kell egy közszolgálati, hát benne van a szóba, tehát, hogy nem kell sokat magyarázni szerintem, nagyon egyszerű és közben nagyon bonyolult feladat. Ráadásul ez én a BBC-ből írtam a szakdolgozatomat, ráadásul ez ugye generációra öröklődik, tehát mint a BBC-be is alkotóműhelyek adják át egymásnak ezt a fajta tudást, és a Magyar Rádióban is fantasztikus alkotóműhelyek voltak, ez volt az én általános szerencsém, hogy én belekerültem egy ilyenbe, és ez most nincsen. És ahhoz, hogy ilyen legyen, ugye közösségeket kell építeni, akik azt hasonló értékrendet vallanak, nem is folytatom, mert itt van az, hogy hatalmas meló, és ha ez mind nincs, akkor az embernek megrendül az identitása. Ez biztos szerintem. Ezért tudtam rávenni a családot, és elköltözni a világ másik végére, és ott otthon érezni magamat. Mert ez egy kulcs szerintem. Tehát, nagyon sokan mentek el Magyarországról. Nem tudom, hogy itt Linzben mennyien vannak, vagy Felső Ausztriában. Nagyon sokan, legutóbb Grazban voltam, ugye ők azt mondják, hogy ott vannak a legtöbben, de Bécsben is nagyon sokan vannak. Hadd mondjam ki, hogy ez is hatalmas veszteség Magyarországnak. Ugye említettem, hogy kreatív írás tanítok. Most már a pandémia óta átártam online kreatív írás tanításra. Na, az egy remek közösségépítő tevékenység, és minden csoportomban, ilyen 7-8 fős csoportokkal dolgozunk, vagy dolgozom, és minden csoportomnak a fele külföldön élő magyar nő. És látom azt, tapasztalom azt, hogy egyrészt mennyire fontos ez a fajta közösségépítés, mennyire fontos az identitásunk szempontjából a nyelv, mennyire ragaszkodnak ahhoz, mekkora energiákat tesznek abba, hogy magyarul olvassanak, hogy magyarul beszéljenek, hogy tisztában legyenek a kortárs, ez általában sokkal jobban tisztában vannak, a kortárs ír vagytok, most akkor ezt hagyd mondjam így, hogy épp hol tart a magyar kortárs irodalom, mint sokszor az én kortársaim otthon Magyarországon, és én annyira tisztelem ezt az erőfeszítést, és azt is önmagában, hogy gyönyörűen beszélnek, és nem csak, hogy gyönyörűen beszéltek, hanem írtok magyarul, szóval ez szerintem, szóval azért az, aki tud németül is, meg angolul is jól írni, és közben még képes kreatív szövegeket magyarul, és magyarul gondolkodni, mert ugye ezt szerintem ez a legnehezebb, hogy ugye van egy váltás az agyadba, és kell is, hogy legyen ahhoz, hogy ki tud fejezni magadat. De megtartani azt a magyar gondolkodást, mert ez tényleg egy gondolatmenet, az szerintem iszonyú sok meló. És amikor én olvasom a kollégák szövegeit, akik a story coachingra írják a szövegeiket, és akkor látom a nyelvi megoldásokat, hogy ez hogy jutott eszedbe, hogy mennyit kell ehhez olvasni, gondolkodni, és írni is, hogy ez megmaradjon, ez a készség. Szóval én nagyon örülök, hogy belevágtam ebbe a story coachingba, mert ez így egy nagyon-nagyon különleges társaságok jönnek össze minden csoportba, és azt látom, hogy nagyon komoly kapaszkodót jelent mindenkinek az identitás szempontjából is, és nekem is nagyon komoly kapaszkodó, hogy olyan közösségeket tudok, olyan alkotóműhelyeket tudok létrehozni, ahol a nők tudják támogatni egymást, és ez életbevágó.
1: Tudod, mi életbevágó még? A desszert.
0: Na, ja, jó van, már annyira komolyan témákra jutok el, de hát ilyenek nagyon ritkán kérdeznek tőlem, úgyhogy köszönöm szépen Vera, hogy ilyeneket kérdezel, meg erről szerintem iszonyú nehéz beszélni.
1: Nehéz, nagyon nehéz, nagyon. De most tök jó, mert nem lát senki, és itt vagy megint a mikrofon mögött, és otthon érzed magad, és itt tudsz erről is beszélni, de akkor most beszéljünk a desszertekről is.
0: Hát ez nagyon-nagyon, azt is nagyon
1: bátor szeretem. Leszek, figyelj, klasszikus olasz tiramisu. Somlói galuska, gazdagon rétegezve, és street style churros.
0: Oh! Hát így ez is nagyon egyértelmű, mindegyiket nagyon szeretem. De amikor Fuerteventurán éltünk, egy icipici faluba, Tarahalehó a neve, és ott egy héten egyszer lehetett csóroszt kapni a helyi kocsmába, a Dragonba, és azt is úgy, hogyha nem értél oda 8:30-ig, akkor nem kaptál csóroszt, akkor kellett várni jövő vasárnapig, de hogy ennek volt egy olyan szép rituáléja, hogy a fél falu ott sorokozott, 7 euróba kerül egy pazi nagy adag csúrosz, és abban már benne van a csoki öntet is, és hogy ez csak vasárnap volt, és hogy a vasárnap a csúrosz, happy csúrosz nap, és ezt mindig úgy vártuk, hogy ne aludjunk el, hanem hogy odaérjek a kocsmába, ami persze nem úgy kocsma, mint ahogy ez most hangzik, mert még mást értünk Magyarországon szerintem kocsma alatt, mert ugye nyilván egy pici faluban, Spanyolországban, vagy a Kanárióknál ez mást jelent, tehát ez egy kulturális központ is, egyben oda nem csak inni járnak az emberek, hanem beszélgetni, meg meccset nézni, meg mindegy, szóval, hogy az a központ gyakorlatilag, és annak iszonyú jó hangulata volt, és akkor azzal kiültünk az óceánpartra, mondjuk, vagy csak a teraszra. Szóval, hogy hát igen.
1: De hogy mennyire érdekes, hogy pont ezt a példát hozod, hogy ebben a felgyorsult világban, ahol pikpak odaérsz például a Kanári-szigetekre is, ugye pár óra alatt ott vagy mondjuk repülővel, és mégis a csúrosz, ez heti egyszer, egy vasárnap, reggel 8:30, ha nem vagy ott, akkor nincs. Hogy ez a fajta visszalassulás, ez a fajta nem kapok meg mindent rögtön akkor, amikor én kigondolom, és már terem ott, és ha nem helyből, akkor repíti ide a olcsó volt az internetről, nem tudom, most mondtam, nem akarok neveket mondani, de hogy ez mennyire fontos, és itt jön a kérdésem, mennyire fontos a te életedben, hogy vissza tudj lassulni a pörgésekből, tudsz-e, van-e rá igényed, és van-e rá lehetőséged?
0: Hát nagyon köszi, hogy erre felfigyeltél, mert ez szerintem ez kulcs. Ez a mentális, meg mindenféle egészségünk szempontjából ez egy kulcskérdés. Én tudom, hogy nekem azért is jött be annyira a létünk ebben a pici faluban, ez a világ végén van. Nincs mese. És körös körbe az Atlanti óceán van, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon különleges hely. Én ugye egy állati pörgős ember vagyok, nagyon sok mindent csinálok egyszerre, részben kényszerből is, tehát ezt nem azért, mert olyan állati fontosnak érzem magamat, hanem mert ezt követeli a szabadúszó lét Magyarországon. Ezért aztán nagyon nehezen tudok kikapcsolni, és nagyon nehezen tudok lelassulni, és mindazok a folyamatok, amelyek most zajlanak, és most azért elsősorban az infotechnológiára gondolok, hogy az nagyon nem segít. És, de én alkatilag is ez vagyok, tehát hogy ezt ADHD-nak hívják egyébként, de most ebben nem menjünk bele. Engem nem diagnosztizáltak, de számomra ez ma már egyértelmű. Na, de a lényeg az, hogy én soha az életben nem értettem azt, hogy tanuld meg érzékelni az élet apró örömeit. Én nem értettem, hogy ez mit jelent. Tényleg. Én nem tudom, hogy a kedves hallgatók ezzel hogy vannak. Ha nekem valaki ezt mondja, én olyan rohadt ideges leszek, mert hogy nem tudom, hogy kell, hogy akkor ezt hogy kell érteni, hogy megfőzöl egy teát este, oké, persze, tudom ezt csinálni, és tudok is koncentrálni, meg de hogy valahogy mégsem ment, és akkor mikor ott éltünk Tarahaleóba, és semmi nem történt, minden nap ugyanaz történt, a gyerekek elmentek iskolába, én megfőztem, ugyanúgy 8 órát dolgoztam gyakorlatilag a gép előtt, de egyszer csak észrevettem azt, hogy iszonyúan örülök, amikor jön a menetrend szerinti busz, hogy minden alkalommal kirohanok a teraszra, mert pont a buszforduló fölött laktunk, hogy Istenem, itt a kék busz! Egyrészt annak is örülünk, hogy jön, mert ott azért nem úgy, de a tömegközlekedés annyira nem kiforrott, mondjuk így, menetrend nincsen, de hogy a gyerekek teljesen készen voltak, hogy így ráálltam én a buszpottingra, ugye van ez a trainspotting, amit a pihentagyó angolok művelnek, de hogy én ráálltam a buszpottingra, és konkrétan azt éreztem, hogy örülök. És én ilyet soha nem éreztem még, hogy egy busznak örülök, persze nyilván most ezt értsük jól, és akkor ugyanígy elkezdtem örülni ennek, hogy hogy nyitva van, egyetlen nagybolt volt a pici faluba, elképesztő választékkal egyébként, és akkor mit tudom én, ha jött egy új termék, mondjuk sárkánygyümölcs, akkor annak is állatira tudtam örülni, vagy mangó, érett mangó. Szóval, hogy, és hát persze, mit tudom én, vagy az óceánparti promenádon, ott minden este, minden délután ugyanazok az emberek jönnek oda, vissza, mennek, biciklivel, körkorival, sétálva a falu apja, apraja, és nagyon-nagyon kevés turista volt ott. És egy idő után állatira örültem nekik is. Tehát, hogy, és a gyerekeim is nagyon örültek, mert átmentünk abba, amit ma már hiszen nagyon kevesen csinálnak és ismernek, és szerintem a gyerekeinkettől nagyon szenvednek, én ezt Magyarországon konkrétan tudom, hogy ugye nem lehet spontánul például találkozni, kapcsolódni, hanem 52-szer üzenünk, Viberen, WhatsAppon, Messengeren, anyám kínján is egyeztetjük azt, hogy majd mikor fogunk, és ezt csinálják már a 10-12-14 évesek is, ami egy agyrém, ott viszont az ment, ami az én gyerekkoromban, hogy megálltak a terasz előtt, a kisebbik lányomnak a osztálytársa, és felkiabáltak, hogy lejössz játszani! És lement játszani. És akkor én ott megtanultam, hogy mit jelent az, hogy az élet apró örömei. De nekem ehhez például Budapest, ahol élünk, pedig nagyon a szélén élünk, tehát mi gyakorlatilag nem Budapesten élünk, csak helyrajzilag, az egy nagyon pici hely. De mivel egy világvárosban élünk ezzel együtt, és mondjuk 20 percre van a Moszkva tér, ami viszont már egy megapolis, ezért nekem ott nincs meg ez az érzés, hogy de jó, hogy jön naponta 12-szer busz, és én ott nem tudom megélni. Tehát én Miskolcról származom, ugye Észak-Kelet-Magyarország, nagyon pici hely, és én már gyerekkoromban is azt éreztem, mivel sok falusi rokonunk, vagy hát a rokonaink mind falukból, különböző falvakból származtak a környékről, hogy én nem is kisvárosi lány vagyok, én falusi lány vagyok. Mert egyszerűen ennyit tudok befogadni a világból. És én most is ezt érzem, hogy én igazából ilyen nagyon-nagyon pici helyen tudom megélni mindazt, ami történik, és tudom feldolgozni. És ez úgy kapcsolódik össze az írással, hogy nekem az írás segít abban, hogyha utólag is, de megéljem a jelent, ami nagyon hülyén hangzik, hogy lehet utólag meg... De tényleg azzal, hogy én rögzítek dolgokat, és nyilván írok naplót, meg minden kedves, akik jönnek story coachingba, mindig ezt mondom nekik, hogy kezdjenek el naplózni, naplót írni, mert mindennek szerintem az az alapja. Nem az, hogy a saját életedet, hanem hogy hogyan tudod rögzíteni, mit jegyzel meg, mit veszel észre, mit hallgattál ki a villamoson, vagy akár egy... Szóval, hogy nekem az írás segít abban, hogy két lábbal maradjak, amikor csak lehet állni a földön.
1: Annyi mindent így felvetettél, és azon több dolgon gondolkodtam, amit most nem lesz időm megkérdezni, de azért úgy itt hagyom, hogy miért költöztetek például vissza Spanyolországból. Ez biztos lenne még 3 óránk beszélgetni, akkor végig beszélgetni.
0: Egyébként erre válaszok nagyon, azért, mert a férjem, aki szociális munkás és terepen dolgozik, ő nem tudott velünk nem lenni tudott végig, és ezt hát dönteni kellett, hogy szétszakad a család, vagy hazajövünk, és hát nyilván ez egy egyértelmű válasz volt. De ha ő tudott volna ott is dolgozni, akkor valószínűleg ott maradunk.
1: A másik, ami eszembe jutott ezzel, mondod, hogy falusi lány, és csak ennyit bírok befogadni a világból. Én felmerült bennem a kérdés, hogy ez miért falusiság, tehát ez miért lennél ezért falusi lány, mi van akkor, ha tényleg mi emberek alapvetően tényleg csak ennyit keveset bírunk befogadni a világból, és azt gondoljuk, hogy bírunk többet is, és aztán ilyenkor jönnek ugye a kiégéstől kezdve a túlhajszoltságon keresztül
0: Nem tudom, miről beszélsz, nekem egyikből sincsen. Dehogy nem.
1: De hogy a naplózás is például nekem a burnout után egy ilyen abszolút javaslat volt, hogy egyébként kezdjen el az ember naplózni, tehát hogy ez nem csak az írói, meg a story coaching, meg nem csak azért, hogy leír, hanem hogy tényleg retrospektív is visszanéz arra, hogy mik azok az apró örömök például az életedben, amiért mondjuk hálás is lehetsz, hogy jön a busz, és mennyire tudunk ennek is alapvetően örülni. Van-e időd még az italokra a végén? Azt mondod?
0: Azt mondjuk végig, akkor, most már mindenképpen.
1: Most már mindenképpen.
0: De Vera, annyit hogy mondjuk, hogy a falusiasban semmi degradáló nincsen. Nem. Sőt, tehát, hogy én tényleg azt gondolom, és ezt nagyon jól megfogalmaztad te, hogy amennyit be tudsz fogadni a világból, azt ma még szerintem egy faluba lehet talán megélni.
1: Ennek az egyszerűsége is. Az tényleg, egyszerűség. Hogy bekiabálok a szomszédból, hogy lejössze játszani. Én abszolút a híve vagyok ennek, hogy szerintem sokkal egyszerűbb, és sokkal. Hogy hát oda megyek, nyilván. És megnézem, hogy otthon van az ember, és van-e kedve eljönni, és mire megbeszéljük, hogy legyen kedve eljönni, addigra már rég úton lehetnénk egyébként.
0: Pontosan, és ez a mai gyerekeknek szerintem nagyon-nagyon nagy probléma.
1: Nagy, igen. Pont a kolléganőm mesélte, hogy a nyár elején, hogy milyen flash volt, amikor a szomszédja becsengetett hozzá, hogy van-e kedve lemenni a Dunára egyet evezni, és hogy lement.
0: Ilyen egyszerűen megoldható.
1: Meg. És igen. Elfelejtjük ennek az egyszerűségét, és engem ez például nagyon zavar, hogy...
0: Engem is. Igen.
1: Hogy lehet egyszerű is, miért kell ezt bonyolultan csinálni. Na, menjünk az italokra, jó? Házi limonádé. Itt rád bízom, hogy citrommal, vagy erdélygyümölcsökkel, ezt nem tudom. Fröccs. Vagy szangria?
0: Hát ez nagyon egyszerű, mert nem iszom egyáltalán alkoholt. Uh-huh. Most már, mielőtt még bárki azt mondja, hogy azért mert ennyire...
1: De képzeld, van alkoholmentes bor is, tehát ez az én legújabb felfedezés, ami van olyan.
0: Ja, hát én ugye azért bölcsész vagyok, az Eltére jártam, ez azt jelentett, hogy nem az Eltére jártunk, hanem mellé a grincingi borozóba, tehát én megittam a magamét, mondjuk így, hogy azért oda tettem magam, és akkor mostanra, hál' Istennek, én ezt már kinőttem, tehát egyértelműen a házi limonádé, abból meg bármilyen módon jöhet.
1: Köszönöm szépen rád, Zsuzsána.
0: Én köszönöm szépen, Vera, ezt a... Hát ezt hiszem, tényleg elég mélyre mentünk, de hát ha már ideig eljöttem, akkor legalább...
1: Ha már itt vagy, akkor miért? Ne próbáljuk meg. Köszönöm, hogy itt voltál ma a stúdióba. szeptember 25-én délelőtt, vagy délben, mert itt közben ugye nem elég, hogy a kajákról beszélünk, még dél is van, és akkor péntek este, ma este beszélgetünk vele tovább a közösségek erejéről.
0: Még egyszer nagyon köszönöm a meghívást.
1: Csodás napot mindenkinek.
3: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
4: Itt leszek.
3: Nemecsek.
5: Itt leszek.
3: Leszik.
5: Itt leszek.
3: Richter.
6: Itt leszek.
3: Weiss.
7: Itt leszek.
3: Csele.
8: Itt leszek.
3: Kolnai.
9: Itt leszek.